0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatók, Bányi Kriszta vagyok. Ma este hallhatnak arról, hogy elindultak a nyári élménynapok Dél-Burgenlandban, de arról is, hogy miként indult útjára egy gyerekkönyvklub Salzburgban, és nem utolsó sorban, hogy miért is veszélyes a kör is rontó díszbogár. Tenisztábor nyitotta meg a nyári élménynapokat a héten Őri-szigetben. A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület idei nyári programsorozatának első táborában hétfő és szerda között a többi között a tenyeres és a fonák ütőfogást gyakorolták a gyerekek. Több éves hagyománya van már annak, hogy a teniszsporttal ismerkedhetnek a kis táborozók Őri-szigetben a nyár során. A tenisztáborban a gyerekek a gyakorlati tudás mellett a játék elméleti alapjait is megismerték. Mindegyik foglalkozás bemelegítéssel kezdődött, majd az adott nap témájával folytatódott. A résztvevők korának megfelelően kapták a feladatokat. Talasz Gerhard teniszedző, az Őri-szigeti teniszklub elnöke, valamint Pfeiffer Talasz Flórián és Mira játékos formában ismertették meg az ifjú sportolókkal a tenyeres és a fonákütő fogás

0: Na és a Szervát. Tájékoztatta szerkesztőségünket az Egyesület. Képes beszámoló a magyarok.orf.at oldalon. Ma folytatjuk a magyar könyvek nyomában sorozatunkat a Magyar Hírmagazinban. Nem egy tipikus könyvtár ugyan, de mégis érdemes megismerni azt a lehetőséget, amelyet a Salzburgban élő gyerekeknek kínálnak most már több mint két éve havi rendszerességgel. Éjeskun Ágota és szülőtársai abból az indítatásból kezdtek bele egy gyerekkönyvklub és a hozzá szervesen kapcsolódó könyvtár létrehozásába, hogy kinőtték a gyermekeik az otthoni könyvespolcaikat. Így aztán arra gondoltak, hogy mi lenne, ha csereberélni kezdenének egymás között könyveket. Ágotát a kezdetekről kérdeztem elsőként.
1: Igazából szerintem a könyvtár gondolata vetődött fel először egyszerűen azzal az ötlettel, hogy kinőttük otthon a két könyvespolcot, a gyerekeink kinőtték már ezeket a lapozós könyveket, amit az ember százszor átlapoz, százszor átolvas, és akkor jött az az időszak, mikor jöttek azok a sorozatok, amelyeket egyszer elolvasol, visszateszed a polcra, kész, olyankor kezd az ember könyvtárba járni, de hát nem volt zazúga. Magyar nyelvű könyvtárs, mikor ezek a polcok már egy kiszorítottak az életterünkből, akkor gondolkoztam, hogy hát ez valószínűleg más családoknál is így van, akkor mi nem kerekíthetnénk-e köré egy találkozót, egy csereberét, így indult az egész, hogy két doboz könyvvel kerestem egy helységet, és akkor elkezdtük csereberélni a könyvet, szerencsére volt egy társam ebben, akivel már rég ismertük egymást, a gyerekeink egyidősek, és akkor mondtuk, hogy hát gyere, vágjunk bele. Vigyük a könyveket, először társasjátékkal akartuk kombinálni, de láttuk, hogy a kicsiknél nem nagyon működik, úgyhogy átálltunk inkább ilyen kézműves, éneklős foglalkozásokra, mert két órát terveztünk, és akkor két óra így a könyvekkel a kicsiknek hosszú, akkor úgy van, hogy elosztjuk a kisebbeket, nagyobbakat két külön csoportba, és az egyikünk könyvezik, másik kézműveskedik, énekel, aztán cserélünk. Úgy terveztük, hogy lesz egy óvis csoport, egy kisiskolás csoport, de azt láttuk, hogy a kisiskolásokat már nehéz megfogni, tehát a második, harmadik osztályosig még esetleg, de aztán eltűnnek, néha visszajönnek, visznek könyvet, de a kicsik azok, akik a kemény mag, úgymond.
2: Egy kicsit engedje meg, hogy arra kérjem, hogy mind önmagát, mind a társát nevesítsük, illetve mutassuk be, hogy mivel is foglalkoznak önök.
1: Én Éjeskun Ágota vagyok, én igazából építőmérnök vagyok, és nagyjából ebben a szakmában dolgozom Ausztriában. A Timeával kezdtük, aztán még csatlakozott hozzánk Hajni és Ildikó. Hát ők Hajni meg Timi szintén anyukák, ismertük egymást, amikor a gyerekek kicsik voltak, sokat jártunk össze, akkor is volt egy ilyen WhatsApp csoport, több kisgyerekes családdal. Ildikó pedig ilyen óvodai asszisztensnek tanult, és szeretne elhelyezkedni ebben a szakmában, és akkor ő úgy csapódott hozzánk, hogy kvázi szakmai gyakorlatkép meg a tudását kamatoztassa, meg bővítse, úgyhogy így vagyunk most már négyes fogadban, kettesével, hármasával, akár négyesével is visszük ezt a dolgot, ha mondta egyszer találkozunk. Tehát a könyvek köré szerveződik, mindig van egy tematikánk, abban a témában viszünk könyveket, abban a témában van a kézműveskedés is, a beszélgetés is. Két teljes évfolyamot vittünk, és egy felet. Valamikor tavasszal kezdődött, azt a tanévet végigvittük, és akkor most már két teljes tanévet zártunk, ha mondta egyszer találkozunk, és augusztusban szünet van.
2: Ez nagyon izgalmasan hangzik, és tényleg úgy tűnik, hogy valóban egyszerűen csak azt szeretnék továbbadni a gyerekeknek, hogy mennyire jó dolog könyvet kézbe venni.
1: Így van, megmesélni, mesélünk, hoznak a gyerekek meséket, például a szeptemberi foglalkozáson mindig ők kell, hogy hozzanak könyvet, vagy meséket a nyári szünetről kapnak, most egy bakancs listát, azt végigviszik, és arról mesélnek, hogy ki merre járt, hoznak könyveket, és nekem tehát ilyen apró sikerélményeink vannak, hogy azok a családok, ahol mondjuk az egyik szülő német anyanyelvű, nem szívesen beszélnek a gyerekek, és akkor mégiscsak belelapoznak a könyvbe, akkor mégiscsak hazaviszik, a nagyobb elolvassa a kisebbeknek, szóval nem tudom, úgy látom, hogy mégiscsak bekapcsolódnak, mégiscsak érdekli őket, hogy volt egy olyan kislány, aki leírt egy magyar mondatot a táblára, hát ez nagy sikerélmény volt. Úgyhogy ezek a kis dolgok, amik viszik előre, de igen, középpontban az van, hogy olvassunk együtt, beszélgessünk magyarul, és ismerkedjenek. Van, akik már ismerik egymást, van, akik ott közöttek ismerettséget is látom, hogy ezek a barátságok a körön kívül is működnek, ami szerintem szintén szuper.
0: 70-80 könyvvel indult a gyermekkönyvtár, azonban mára már 200 felett van az állomány. Hogy miként is működik a könyvtár és a kölcsönzés, és miként lehet ezzel a lehetőséggel élni a salzburgi családoknak, arról is beszélgettem Éjeskun Ágotával.
1: a könyveket lehet vinni. Egyik alkalomtól a másikig jellemző, hogy viszik, de aki nem tud jönni, az mit tudom, hazahozza hozzám, bedobja a postaládába, vagy több ideig marad nála. Van egy online felületünk, ahova az elején feltöltöttem az első adagot, hát olyan 70 darab, 80 darabból kezdtünk, most már messze 200 felett van az állomány. De nem töltögettem, mert az volt a jellemző, hogy nem igazán használtuk az online felületet. Igazából az volt a cél, hogy postázzak is, tehát aki nem Salzburgban lakik, vagy nem egy órányi körzetben sem tud bejárni, azoknak szívesen postázunk, de ez valahogy nem működött. De igen, tehát az a jellemző, hogy 2-3-4 könyvet hazavisznek a gyerekek, végigolvassák, visszahozzák, ugyanis van, hogy hoznak hasonlót, csereberélik. Az elején ilyen cserebere alapon működött, mikor mi kevesebben voltunk, hoztak otthonról. Egymás között cserélték, és akkor ilyen listát vezetünk. De ez a lényeg, hogy a könyvek menjenek körbe, és igazából egy kolozsvári, én erdélyi vagyok eredetileg, egy kolozsvári hasonló klub inspirált, ők már 10 éve működnek, ők is valami 200 könyvvel magánkönyvtárral indultak, most már 5000 felett van, úgyhívják őket Mesekuckó, és Brémi Mecs Ágnes volt az, aki a meggyújtotta a szikrát, úgymond, és nálunk viszont úgy működik, hogy egyszerűen meg lehet online rendelni, kikerülnek a megrendelt könyvek egy ládába, egy közös pontba, és ott az emberek felviszik, hazaviszik, visszaviszik a régi könyveket, tehát egy ilyen félig közösségi könyvtár, félig bizalmi alapon. Ezt akartuk mi is, de szerintem még nem vagyunk elegem. De ahogy Ágnes biztatott, ez csak ízű kérdése.
2: Ez a 200 fölötti könyv, ezt hol tárolják?
1: Hát ez jó kérdés, az elején otthon volt nálam, dobozokban. Aztán a közösségi hely, ahol, tehát ez az önkormányzattól bérelünk havonta egy helyiséget, és ott vannak mellékhelyiségek, szekrények, és akkor megkaptam a lehetőséget, hogy egy ilyen mellékhelyiségben ott tartsuk a könyveket, és akkor rendeztük korosztály szerint, és ott leülnek a gyerekek a szekrényel, és ott böngészik, úgyhogy ez így egy jó dolog. Most sajnos költöznünk kell, mert felújítás alatt lesz az év végéig, úgyhogy elcipeljük magunkkal az új helyiségbe, aztán vissza.
2: Helyileg hol van ez, hogyha valaki szeretné önöket megtalálni, illetve lesz-e akkor még augusztusig alkalom, vagy majd a következő szeptemberben?
1: Ezt az évet lezártuk, a július-júniusi az együtt volt a költözés miatt, és szeptembertől kezdünk, még nem tudom az új hely pontos címét. Helyileg a Gnigeli Bewohner Service, az önkormányzati gyülekezeti teremben úgymond szoktunk találkozni, minden hónap első péntek, én ezt meg szoktam hirdetni, most összevalószínű egy másik városrészben leszünk, de még nem tudom pontosan, hogy az-e, majd még augusztusban kell, hogy egyeztessük a Bewohner Service-szel, és igen, szeptembertől folytatjuk a régi keretek között, tehát ugyanúgy könyvkölcsönzéssel, különböző alkalmakkal. Szeretettel várunk mindenkit. Ja igen, még szoktunk egy szünetet tartani, van 10 órai, mindig a tematikához kapcsolódó 10 órai, például a méheknél mézes kenyeret tettünk, méhekről beszélgettünk, szóval ilyen kávézás is van a szülőknek természetesen, sokszor van az, hogy a szülők összegyűlnek, van ennek egy ilyen kis kávézó része ennek az önkormányzati teremnek, és akkor beszélgetnek, kávéznak, van, hogy a gyerekekkel be kell, hogy kapcsolódjanak a tevékenységbe, mert ott a kicsit eső is nem lehet magára hagyni, de vannak olyan vagány pillanatok, mikor egyszerűen csak úgy el vannak a szülők együtt, olyan igazi csapatként is. Az is egy sikerélmény nekünk, hogy felnőttként is van egy kapcsolódási pontjuk.
3: Rádió Burgenland.
0: Elterjedt a káros kőrizs díszbogár Európában is. A magyar-ukrán határon és Szlovákiában is találtak pár példányt. Ausztria is védekezési akciókat akar végrehajtani, hogy ne jusson be az országba ez a bogár. A részleteknek Knotzer Liza és Makósávói Soma vitéz nézett utána. Az összefoglalót Kelemen Dorottyától hallják.
4: Az ázsiai kőrizs díszbogarat, németül Eschenprachtkäfert először mutatták ki az Európai Unió területén. Egy hónappal ezelőtt egy példányt fogtak be a magyarországi Beregsurányban, az ukrán határ közelében, majd nemrég további 18 bogarat találtak Szlovákiában is. A legközelebbi ismert előfordulási hely már csak mintegy 350 kilométerre van Ausztriától. A bogár Észak-Amerikában és Oroszországban már több ezer kőrizsfa pusztulását okozta. A lárvák a fa kérge alatt fejlődnek, és elpusztítják a tápanyagokat szállító réteget. Emiatt a fák fokozatosan elhalnak, a fertőzés pedig sokáig észrevétlen maradhat. Az európai kőriseket már most is gyengíti egy gombabetegség, ezért még sérülékenyebbek a bogár támadásával szemben. Ugyan a bogár csak néhány száz métert képes repülni, nagy távolságokra elsősorban a faanyag szállításával jut el. Ausztria ezért most fokozza a megfigyelést, csapdákat helyeztek ki a fő közlekedési útvonalak mentén, és szigorúbb növényegészségügyi előírásokat vezettek be a kőrisfák behozatalára. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy gyanús bogár vagy fertőzött fa észlelése esetén készítsenek fényképet, dokumentálják a helyszínt, és értesítsék az illetékes növényvédelmi szolgálatot.
3: Időjárás.
0: Vasárnap a délelőtti órákban többnyire napsütésre számíthatunk, délután azonban északnyugat felől egyre több felhő vonul át, és helyenként zivataros esőzések alakulnak ki. Az esőzésekkel együtt átmenetileg erős északnyugati szél is felélénkül. A legmagasabb hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Mára véget ért magyar adásunk, de holnap ismét jövök, és akkor tudják, több mint egy órás műsorral jelentkezünk. Szép estét, a mikrofonnál Bányi Kriszta búcsúzik.
5: Tegnap